és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Bitagjó Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Bitagyó Rádió. Bitagyó Rádió.
1: Ha jót akarsz magadnak.
2: Hello, Charlie Brown.
3: Mi amigo, Charlie Brown.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon. Hey!

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Legyél velünk, te is, egy hullámhosszon.
1: Bitagjó Rádió. Bitagjó.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

tesu să-i spun ce simt. Alo, iubire.

0: Bitavjú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last
4: night? I don't know. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet. It's crazy like a fool.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgyű repett sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: most ez a kedvenc.
1: Well, it's not like before, baby.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgatni!
6: Még több! Még több zene!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: ha segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Hello, hello, ez itt a Lazulási a Bitangyó Rádióban. Gondoltam, végigadom ezt az jó kis zenét, Mary Blaine, Don't Stop Me, Dark House.

0: Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hello-bello, kedves Bitangyú Rádió hallgatók, Lady Gaga legújabb zenét hallhattátok, méghozzá Sean Paul és David Guetta kíséretében. Crow My Simba a dal címe. Hát remélem mindenki szimbás, vagy nem szimbás, ugye? Elég álomosító az idő, 32 fok van jelenleg, és augusztus 21, ugye? Remélem mindenki túlélte a tegnapi napot. Én jelentem, túléltem. Vagy mégsem, hát nem tudom. Minden esetre egész a pálmos vagyok, remélem ezzel nem vagyok egyedül, és hát felébredünk ezekre a jó kis zenékre, mert elvégre, ugye lazulunk ezerrel, lazulási zenéket hoztam, csupa-csupa külföldi új zenéket, és remélem mindenki kedvét leli majd bennük, úgymond. Üdvözöllek kedves Csámpás Rozi itt a Bitangyú Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com, és itt van két robotunk, az előbb itt volt még Kata is, aztán elment, Kinga is itt volt, és azt hiszem Mázi is. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, ahol itt vannak 42-en Mr. Big, Zolka, Iron Ella, Little Evil Devil, Red Jox, aztán Ashlia, Greg, Hoci, Jocó, Listerin Lady, Maxi, Madame Párduc, Spancica, Star, Szila, és még sokan mások, nagy puszi nektek, és hát kellemes lazulást mindenkinek, már csak azért is, mert ugye itt a hétvége jön, érkezik Red Jox legújabb dala, a Bogotá a dal címe, aztán érkezik DJ Jerry, és ott van egy jó kis Hands Up cover remixel itt a Bitangyú Rádióban.

Hey-ho, halli-ho, hát nagyon rég hallottuk ezt a dalocskát. Üdvözöllek, kedves Pista 67, bizony kellemes péntek délután kívánok neked is, és azoknak is, akik éppen mennek a melóba, vagy éppen jönnek hazafele, ugye, nem mindegy, hogy itt ki vagy, vitt ki. Hát kedves Csámpás Rozi csak lop egész délután tőlem, hát hajrá, nyugodtan. Kérem szépen, lopja tőlem a gifeket itt a Bitangyó Rádió chat falán. Gyertek, várok mindenkit ide hozzánk. Ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Aztán hallhatóak vagyunk a redzonechat.hu oldalon, a www.portboletten.hu oldalon és a heavenface.com oldalon. Jön Emilia van der Leyen, Burning Fuse, aztán egy kis másféle zene. Tony Braxton és Lied Maria Carey egy 2026-os jó kis zenével. Figyelj,

hatalmas nagy puszi, Meli 1, Little Evil Devil, Iron Ella és Spancica, és még jól itt Meli, Meli 1, Edina 28, Hosszú Puska, Mac és a többiek.

Remélem, hogy mindenkinek nagyon szép délutána van. Jelenleg 33 fok van itt Kőbányán. Izzad a zsír!

0: Sometimes the hardest truth is realizing the love you held on to was never real to begin with, and letting go is the first step toward healing.
1: Jó, van, látom, megyesek figyelnek. Szóval nagyon jól sikerült ez a zene, én azt gondolom.

De szerintem hozok egy meglepetést nektek. A dal címe Műanyag lány, az előadó Szilla. Figyelj, Szilla! Dave Torrento remixét fogom hozni. Even the ones that didn't deserve belief. And now I see it clearly.

Hey-ho, hali-ho, hát kérem szépen igazi jó kis magyar kemény zenét hallhattatok Szilla előadásában. Szillát megtaláljátok a YouTube-on is, és hát gondoltam megleplek vele benneteket, még az ő zenét nem hoztam, pedig van, úgyhogy elég jól nyomja a csajszi, nem árt kicsit felfedezni más zenei stílust, illetve zenészeket, pláne magyarokat, ugye? Hát kérem szépen, a mai napon, a mai menü a következő, 18 órától 20 óráig érkezik, Pinocchio és a péntek esti megaparty, 20 órától 22 óráig Wolf és a Jam című műsora, tartsatok a fiúkkal majd este, élő műsor egészen este 10 óráig itt a Bitangio Rádióban. Ami érkezik, jön Leonidas-tól az Euphoria, bizony, aztán Madonna Forbidden Love, és még egy csomóféle meglepetés itt a mai napon tőlem nektek.

Ez a Bitangyó Rádió. Do you feel the shift? Perfect.

Hamarosan érkezik egy kis meglepetés számotokra, kedves hallgatók. Jön érkezik Emma Collins, The Why You Leave Me a dal címe. Fogadjátok sok szeretettel!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey ho, halli ho, hát kérem szépen Emma Collinsot hallhattátok. The Way You Love Me a dal címe, és hát majd fogom hozni, majd ígérem, méghozzá hétfőn is, ha gondoljátok, ugye, mert akkor szokott lenni a rock villám. Na de az hold zihel, hogy 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio, és a péntek esti megaparti, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Wolf, és a Jam című műsora. Tartsatok velünk, itt este 10 óráig élő műsor a Bitangyó Rádióban. Érkezik Faithless, Answer Red remixe, We Come On a dal címe, aztán érkezik Lips is, Cinderella, figyelj fülei! Egy kis progresszív trance,

eléggé ruszkis beütése van a zenének, én azt gondolom. Mit gondoltok róla? Hát csak a tangó harmonikáról jutott eszembe, csak úgy. De nem rossz, én azt gondolom.

De hamarosan hozok tőlük még egy zenét, mit szóltok hozzá? Minden esetre érkezik a Mary Blaine, Don't Stop Me, egy Dark House zene, jó lesz!

Hatalmas hang szólt az előbb Michael Bennett. Hát figyelj, fülej, mert hogy érkezek olyan zenék, amiket még nagyon régen hallottunk, és fel lettek újítva, úgymond. Alphaville érkezik Big Japannal, aztán Leonidas, egy új együttes, egy új zene, Kiss is Back címmel itt a Bitangyó Rádióban. Figyelj, fülej, ez itt a lazulási szillel.

esküszöm nektek, a Big Kid Tonight pasia híresebb lett, mint ez a dal, ez a szám. Mert hogy minden évben meg van emlegetve szerencsétlen, hát ugye nagy show-t csinált a Big Kid Tonight című zenéjével. Hát ugye nagyon sok rajongója is lett. És hát nyilván erről a zenéről eszembe is jutott a feje, ahogy énekelte. Na de hát vannak ilyenek.

nálam már Pamela Ewing is táncol a Heaven-ön. Bizony a Dallasból Pamela Ewing rapja. Nem sokára érkezik egy különleges felvétel számotokra és számomra is. Cold perfection, quiet. Az előadó Bruce Springsteen és Bonnie Tyler Voice of an Angel című zenét hozom. Bizony Eriko eltaláltad.

Mondtam már, hogy szeretem azokat az embereket, akik ugye nagyon nagy az egójuk, illetve az önfigurázás, hogyha nem, én már nem tudom, hogy mondják, mindegy. For control. Nagy az önbizalom. Kell az önbizalom a mai világban, én azt gondolom. Never back. Főleg mostanában. Engem már képzeletbe bevágtak a Balatonba az előbb, ugye, Mázli? Hát megnyugtatlak, kedves Mázli, tudok úszni, úgyhogy nem okoztál nagy meglepetést. A Balaton nekem csak labor, én nem is vagyok oda érte, úgyhogy hát nos. Na figyelj, jön a zene!

Hamarosan jön egy jó kis ébresztő számotokra, kedves hallgatók. Ébredjetek, ébredjetek! How many tired souls found a reason? Shadow Frequency a zene címe, ami majd fog érkezni, és meg fogtok lepődni. Hello, Beló, Sós 29! They

0: sem.
1: Remélem mindenki felkészült, aki nem, az így járt.
2: Low frequency pulse. Cinematic drone. Frequency awakening. Dark energy building.

De az biztos, hogy 18-tól 20 óráig érkezik Pinocchio és a péntek esti meg a party. Tartsatok velünk, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és Jam című műsora. Tartsatok majd vele!

Hamarosan érkezik Pinokio és a péntek estén meg a parti 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig Wolf és a Jam című műsora, tartsatok velünk, és jön Era, The Fallen King a dal címe.

El is jött az utolsó nótám nektek, kedves hallgatók, velem hétfőn este 8 órától Rockville álmozhattak, úgyhogy várok mindenki csak szeretettel hétfő este 8 órától, de nem menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a péntek esti megapartia, aztán Wolf és a Jam című műsora, úgyhogy tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban, és bizony-bizony mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok. Szilvoltam, hello, bello, egy kis depes mód itt a végére. Szilvoltam, sziasztok!

Fa.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égést. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We wanna hear it right now.
3: Ispán. Hát ez ki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőn lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, Montszáres, mi vajon a szívek? Terve!
6: Mi szél hozott, Montszerre, mi légyen a szíved terve? Te kis fafejű, papiú, te kis fafejű, papiú.

Pitangyó Rádió. 2026. Az hat egyébként az idegekre rendesen. Szóval 2026. Augusztus 21-e van péntek, és a persze péntek 18 órakor Krenzipon útjára indul a péntek esti megaparti. Egy kézi által beszerzett felvétel a műsor elején. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. No, de majd belekezdenünk a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei válogatást, köszönöm szépen Szilkolaganőnek, kedves Szilik, össze fantasztikus muzsikákat, jó pihenést, és persze jó hétvégét nektek, találkozunk hétfőn, hiszen hétfőn ismét ugye kettel leszünk Szillel, hiszen a hétfő, akkor ugye Szil 20 órától és a Rock Villám a Bitangyó Rádióban. Bum, bum! Come on! Kezdődjük a műsor, amelyet bizony nem sárgul a fűsor. Bum, bum. DJ Krisi, ugye elvileg. Meg az a teleadó néve. Ugye, mint utólag kiderült, egy mesterséges intelligencia által generált zenéről van szó. Itt tart a világkerem szépen 2026-ban. Már nem kell dobos, nem kell gitáros, nem kell énekes. Kell egy jó erős gép, egy jó program hozzá. És íme itt a Dance Music.

azt mondja, azzal szokta feljönni mindig. Feljönni, vagy pedig feltörni, persze nem mindegy. Hát gondolkodom, meg kell hallgatnom, mivel szoktam kezdeni. Kislányos zene. Szóval egy mesterséges intelligencia, kérem szépen egy jó gép. Nem kell hangszer, semmi nuku. Tud kezelni a programot. Legyél kreatív. És íme itt a végeredmény. Bum bum. Mississippi Tango Radio Station. Move.

Irány a paradicsom. És ennek a meghódítása a Bitangy Rádióban. Akkor most szépen beszélek. Íj, megjött Kézi. A dal tulajdonosa. Egy jól ismert, fantasztikus Vangelis muzsika egyébként. Annak egy átirata. A paradicsom meghódítása. Köszi, druszám.

A csapat a Transzoperra, kérem szépen. A neve ez méltó, ugye Transz verzióban. Ő ismert a Vangelis muzsika, tehát a Queen Quest of Paradise.

Egy imádás felvétel egyébként. Mármint a Van Grisszere feldolgozás. Ez maga a Van Grisszere változat. Funkes of Paradise. 1492. Transopera. Egy kis kultúra. A Bitangyó Rádióban.

Egy fantasztikus Vangelis muzsika egyébként. Újra gondolva, a Bitangyó Rádióban. Egy rádió határok nélkül. Benne a péntek este meg a parti, ugye minden pénteken 18-ra egészen 20 óráig. Egy megújult weboldal. Gyere nézd föl, te is hozzánk, látogass el hozzánk, légy a vendégünk. Szívesen látunk minden. Érdeklődőt. Illetve a menüpont végén van egy chat fülecske, arra rákatint, hogy lehet bejutni a chatfalunkra, aki arra érdemes egyébként, mondanom sem kell. Mert bizony a héten is kiderült, hogy bizony-bizony vannak olyan emberek, akik igazából erre nem érdemesek egyébként. Szóval Trans Opera és a Conquest of Paradise. Vangelis után tehát szabadon. A Trans Opera. Na figyelj, kedves kézikolega, megyünk Kanadába.

egy duó. Amelyik az vegyes páros egyébként. 83-ban debütáltak egy fantasztikus megaslágerrel, amely bizony megrázta az egész világot. Nem volt más ez a felvétel, mint a Living on Video, vagyis videóban élek, hogy énekelt a Transex. I'm Yours Tonight. Ez a Transex felvétele.

Tudod, vannak trollok. Az is persze lehet csinálni, persze értelmesen. És vannak az irigyek.

Azt a terem búráját. Ilyen lukas lakásban nem lehet tekeret fogni. Ehhez bizony kell egy jó házi macska.

0: egy duó Kanadából, tehát az a Transex. I'm yours tonight, az a felvétel címe. Na, akkor szépen csapjunk a lovak közé, mert ehhez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
0: Ride on time. Időre fel. Ride on time. Bitangyó Rádió.

egy fantasztikus Sergio remix, kérem szépen. Tune up! És a Dance Tech.

korlátokat én is változtam. Megfogadtam, hogy idén nem fogok vedelni, csak inni. Na, hölgyeim és uraim, akkor ez a Bitangyó Rádió. Nézzünk róla, a Csetfalu mi újság. Egyelőre egy álmos, viszonylag csendes Csetfal fogad. Ahogy velünk van két kiváló kollégám, Kézi, illetve Röni valahol a háttérben. Itt a két robotunk, ugye Bobby és R2D2. Itt van Csámpás Rozi, itt van Kata, aki állítólag maga szerint is változott. Hát, hogy mihez képest? 20-ához képest, hiszen ma már 21-e van. Itt van a Mázli, és itt van kicsi Mázli lány is a háttérben. Itt van a háttérben Pista 67. Itt van az egerek réme, kérem szépen, vagy a macskák réme. Szürke kisegér. Itt van az én kedvesem, egyetlenem, édesem, Zorkám. Hát, egy csókollak. Hát Mázli, az a legveszélyesebb, tudod? Bort iszik és vizet prédikál.

Igazán kellemes dallamvilág. Ride on Time. Egy fantasztikus Sergio remixben. Imádom a csávon munkásságát egyébként.

www.beatonyoradio.com. Érkezzék benne a System Sim Blue, és íme itt van a szerelem fája a Beatonyo Rádióban. Hát tessék jól meglocsolni. Tree of Love, System Sim Blue.

0: Udo Wenders, az előadó.
1: Ich dreh mich
0: um. Amada mio, amore mio. Egy igazi klasszikus a Bütöngő Rádióban. Ez itt a péntek esti megaparti. Egészen 20 óra, aztán pedig érkezik majd, kérem szépen. Mi meglepetésre, vagy nem meglepetésre, kérem szépen, érkezik Wolfi. És a Jam.

0: tutti al prossimo anno nel cuore della musica.
1: Hey musica, bitangyuradio.com. Ez egy kedvencem, kérem szépen, az elmúlt időkből. Inna és a jamaicai születésű Sean Paul.

Once upon a time. Egyszerre volt, hol nem volt. Az operences tengeren is túl, kérem szépen. Sőt, még azon is túl. Volt egy rádió. Úgy hívták, hogy Bitangyó rádió.

Hát azért kamu. Hogy gyűjtsék a lájkokat. Az semmire. Édesem, hol vagy? Hát a Kata Rádió arról szól a zenéről.

Aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondása. Hiszen tudjuk, a muzsikusnak, áj, kisegér, adj egy szeret sajtot a nekem is legalább. Szóval ugye tudjuk, hogy a muzsikusnak dalban van a lelke, az egész világ szíve dobog benne.

Látod, késeket nem figyeltél rám. És félreértett a mondokámat. Viszkász vagy viszkit? Vagy éppen ki viszki? Hát, Kata, duma az van.

Szakrém szépen Inna és a jamaikai születési Sean Paul és a felvétel az Appa Bitangyó Rádióban. Hát akkor föl és le, föl és le. Up and down. Minarik és Márnik. Figyelj kézzel, mert megvezetlek ám. Márnik és az Up and Down.

se baj, Kata, negyedik húszorától a Wolfi Rajongói Klub fő rajongottja, kérem szépen, Wolfi. Húszorától Jam a Bitong Rádióban. The best music. Egy nagy kedvencem. Nem bírtam mellette elmenni. Fancy. Come on. Na figyelj, Kata! Gyere sorba te is! Amikor a bolondok sírnak. Ja nem, amikor a bohócok sírnak. Basszus! When clowns cry. Here we go. Places, lots of faces, many dark fancy replaces, felt the gladness, heard the madness, see it in my eyes, they're filled with sadness, pain inside me, then clothes cry, gotta move on so I can't divide me, I feel so alone, the best music, hide my face.

Fancy.

0: És persze a háttérben az én legszebbik menyem Katica is hallgatja a Dumát. Fancy! Yeah! No tears. Hát nincsenek könnyek, nincsen bánat, csak vidámság, mert ez a Pitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy áll öröti boldottán.
0: Amikor a bohócok sírnak. Mert itt mindenki hülye.

0: Yeah!
1: Ez egy kedvencem, Fancy elemezjátszó korongján. Van Clones, Crime, a bohócok sírnak. Ez a felvétel a címe, úgyhogy sajnos ez a lemez, illetve ez a felvétel nem jelent meg, kérem szépen, lemezen, csak CD-n. Na figyelj, édesem, hiszen gyere, és mikor jó mélyen belenézek a szemedbe. Hát akkor vajon én mit látok? Hát vajon mit? A kék tengert és a zöldet. Na figyelj! Hölgy már Szamira! Ugye ki bizony-bizony a Max egykori Kettővé című nótának a háttérlekes nője volt egyébként. Onnan debütált kerül szépen a színpadra. Jött a szóló karrier. Samira. Van. I look into your eyes.

nem, Mászli barátom, rosszul látod, itt nincsen moderátor. Itt van műsorvezető, akinek van moderátori rangja. Abban az esetben, hogyha éppen az adás alatt valaki nem tudom, hogyan kell viselkedni, akkor bizony ő neki van rá lehetősége és módja ezeket különbözőképpen szankcionálni. Van a némítás, van a tiltás, aztán van a kirúgás, órára, percre, napra, évre. De csak úgy nem rúgdosunk ki senkit sem. De ezt mindig egyébként az adott műsorvezető dönti el a saját műsor alatt, hogy éppenséggel kit, hogy moderál, ha éppen kell moderálni. Hogy éppen tudja kezelni a dolgot, vagy éppen nem tudja kezelni a dolgot. Szóval ez egy összetett dolog. Főleg a mai világban, ugye rengeteg ugye online rádió létezik, mindenki mindent megtesz a hallgatókért, bár már ugye tartják a mondásban. Én persze nem igaz. Én tudok elengedni a hallgatót egyébként. Nem szívesen teszem az igazat megvalva, de ha kell, és arra érdemes, és kivívta ezt a tekintet, akkor bizony el kell engedni. Igen, Kata, mert te néha sok vagy. Vagy mindig sok vagy. Mondtam már neked többször is, hogy bizony-bizony sokszor több egy csendes háttérhallgató. De magára felhívó, figyelmet felhívó hallgató.

Egyébként az igazat megvan, kedves Mázli barátom, nem igazán volt még egyébként a rádióban olyan, hogy valakit sűrűn kellett egyébként rendre utasítani. Jó, most Katát leszámítva igazából olyan, amilyen. De őt leszámítva igazából nem volt igazából kirívó eset a Bütnök rádió történetében. Persze mindig volt egy-egy trollkodó, vagy inkább mondjuk, hogy egy irigy ember. Akik persze nehezen viselik el az egy rádió több éven keresztül működő képes. És ne adj Isten, még van neki műsorvezetője is egyébként. Nekünk ugye azért lekopogom, kérem szépen. Viszont van egy állandó műsorvezetői gárdánk. Azért az estőrákat hál' Istennek leszottuk ugye fedni, hogy 16-tól 22-ig, 20-ig. Persze, hogy mindig vannak ugye hiányzók. Ugye most a héten visszatért már ugye többek között ugye már egy jetski is. És bizony-bizony ugye vannak azért még ugye távol maradók, ugye ilyen például, akit ugye hiányolok, például ugye Mucsa barátom, az ugye, aki majd ugye remélem majd télen, amikor már nem lesz annyi munka ugye kint szabadtéren, hogy akkor majd szintén majd be fog szorulni a rádióba, és ismételten lehet majd ott hallgatni, mint adásolót. Illetve ugye hiányzik, ugye Retro Jani barátom is hiányzik, Retro kollega. Ugye most éppen kiesett a tök szár, ugye egy haláleset kapcsaként. De őt persze, hogy várjuk majd vissza, szombat esténként. Szóval tudjunk szép számul igazából, csak ugye igazából mindig valami oknál fogva valaki mindig hiányzik. Vagy betegség. Vagy munka. Ugye ez a műsorvezetői dolog igazából egy önálló szabadidős tevékenység. Mindenki saját idejét áldozza fel arra, hogy itt töltse az idejét ugye veletek. Kinek ugye ez több, kinek ugye ez kevesebb idejébe tellik. Egy Mariah Carey dal közben a háttérben már. Ez a Next Generation és a Without You.

azért mindig vannak, hál' Istennek, ugye újabb és újabb emberek, ugye bár egyébként igazából már az online világban elég kevés az olyan ember, akit igazából lehet használni egyébként rádiózásra. Sok a vándormadar, aki igazából jön és megy, nem találja a helyét sehol sem. Ugye most is várunk ugye embereket. Ugye van kettős ugye Talonban, akik ugye remélhetőleg hamarosan meg fognak meg mutatkozni egyébként a közönség előtt is. Na, nekem be lehet szólni, én azt bírom.

Egy jól ismertem, mert a Curry muzsika, kérem szépen, hogy ez a Without You, és ez ott a Next Generation, és a jövő generáció, kérem szépen, amely bizony itt van már a nyakunkon. Út a szívemhez, ugye, igaz édesem, Way to your heart, vittangyoradio.com. És érkezik 20 órától már Wolfi és a Jam.

Mirko Hirsch. PTG J. Nikolaj. És DJ Roni. Igaz, a Wolfi, nem az a Roni, ez nem a mi Roni, inkább egy másik Roni. De bizony, ez is egy DJ Roni. És Mirko Hirsch. Bait to your heart.

Jé, kérem szépen, Maskra megtalálta a jelszavát, és be tudott lépni a Pitongyerendő chat falára. Hát, hello, anyjuk! Igen, kisiker, emlékszem. Voltam én már diszidenstől kezdve, minden is voltam, igen. Na, hogy ne figyelnék, kedves Drusán. Szóval kedves Maskoró, hello, hello, üdv Joe papának! Időjárás jelentés, nyírmadocsán, kerem szépen. Süt a nap és havazik, gondolom.

Hát most, ha éppen most ott tennél vele, hiszen akkor el tud indulni, kérem szépen, a Paksi erőmű is, ha bemennél a Dunába, kicsit megemelkedne a vízszint. Jót tennél az országnak ebben, kedves Maskura.

Nagyon szépen, bitangyoradio.com-ben a Fafajú, Fafajú, Pinocchio egészen 20 óra, aztán érkezik majd, folytatok ugye Wolfi és a Jam. Itt ugye elcsorta, arányban vagy Jamie-t a Spice-ból, azt keverte be nektek, kérem szépen a ma estére. No, mázdja neked a maskarától, puszi van, akkor neked annyi.

0: a szívedhez, kérem szépen, bitongyarádió.com, way to your heart. Mirko Hirsch a Bitongya Rádióban. Hát gyerekek, és szépen összejöttünk most már. Gyűl az éjjé vad, azt is mondhatnám. A farkas szagra szerintem. Szerintem egységben az erő tartja mondás, bitongyarádió.com. Hát akkor Béleim, nincs más hátra, mint hogy toljuk arrébb a kocsmát.
1: Gondolkodjunk! Toljuk arrébb a kocsmát!
2: Rakkenken!
0: Na gyerünk Béleim, toljátok, toljátok, ne sumálkodjatok!
2: Megálljunk Béleim!
0: Megállunk, először ki kell jelölni, hogy meddig toljuk a kocsmát! Gyere kis egér! Tedd ide a farkad! Addig toljuk. Szóval ki kell jelölni, hogy meddig toljuk a kocsmát.

0: álljunk meg, Bélaim, álljunk meg! Hát megnézem, hogy meddig kell még tolni! Álljunk meg!
1: Álljunk meg, álljunk
0: meg! Rátoltuk a kabát!
1: Basszus!
0: Rátoltuk! Túltoltuk!
1: Basszus, Kézi!
0: Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Rátoltuk a kabát! Túltoltuk! Rátoltuk! Túltoltuk! Rátoltuk!
1: Túltoltuk! Rátoltuk! Hát az a rátolti, kérem szépen! Lilán Svédország! Hey, type!

Ugye sok erős legény, ugye? Megjöttek, azt egyből rátúltuk, aztán túltoltuk. Nesze neked. Édesem úgy tolta, csak úgy porzott. Kata, nyugodj le, attól lenyugszol.

aztán december kicsit arrébb van maskra, de hát mindegy, jobb előbb, mint később, igaz, tartja a mondás. Hey type! Amikor becsukod a szemed, gondolj a Bitang jó rádióra. When I close my eyes. Hey type! Beaten on a Haydn!

Egyre vigyázz most, hogy mit húzogatsz és kinek húzogatod. Kata, állj le, most már én fogok neked szólni, jó? Állj le! Engedd el a témát!

Hát merre van Joe papa? Ő is tudta, remélem rendesen. Azért tudtuk rá a kabátra. Még csak a kabátra tudtuk volna rá.

Svédország egy Type. Na, na, Heidi nézse felvétel. When I close my eyes. Ez a péntek este meg a parti. Egészen 20 óráig. Szóval Béláim. Hű, basszus! Hát, a Pinocchio, de tyúkeszed van.

Hát kérem szépen, nagyot hibáztam a műsor elején, ezt most pedig be kell bizony, hogy pótoljam. Hogy akkor, hogy ez a Bitangi Rádió, benne ugye a falfejű Pinocchio, és ugye meg, hogy magamat kövezzem. Na ez ott a kövezés.

0: munkától.
1: Szóval gyerekek, ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Itt a lényeg, hát ne felejtsd.

ott maradni. Dolgoznék én, csak nem esik jó. Hát, ha nem bizony a basszusa. Elfáradok. Hey! Hello, Béla vagyok.

0: ne felejtsen elszólni. Vagyunk rá ketten, csak az édesem. Hello, Béla vagyok. Hát te is, én is. Ennyi Béla egy rakáson. Hello, Béla vagyok.
1: Kőványán dolgozom.
0: Gyújt is átnevezzük Bélára. Ha valaki tud olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Hát majdnem kimaradt a műsorban ez a fantasztikus felvétel.
1: Dolgozzon a fene!
0: Inkább!
1: A kocsmába megyek!
0: Hát uraim, irány a kocsma!
1: Hello.
0: Ja, basszus, arrébb toltuk.
1: Kőványán dolgozom!
0: Hát a kocsmát arrébb toltuk. Azért jó népi, ilyenkor is megtalálják, kérem szépen a kocsmát.
1: Olyan munkahelyet, ahol nem kell dolgozni. Ne felejtsen el szólni.
0: Ugye, Kézi? Nem tudtam volna aludni szerintem éjszaka. Hello! Ho-ho! Hát Béláim, hát hello! Béla vagyok. Na, hát kőbányán ugye dolgozom, nem éppen kőt fejtek, de bizony nem is vagyok Béla.
2: Eccomi, signore e signori ragazzi, vi presento una nuova versione di Volare.
0: Hát íme egy olasz csíkok, nem szépen a Bitangyó rádióban.
2: Volare!
0: Aki nem Pinocchio.

Hát képzetkezés kizimaradt, hogy ez a nóta kimaradt van, akkor hogy tudtál volna aludni éjszaka? Ennélkül nincsen péntek este meg a parti. Francesco Napoli. Jó ropogós. Volare cantare.

kis vidám műsor a késő este még dolgozóknak. Kérem szépen a Műtangyó Rádióban. Erre jár a kefe, kérem szépen, föl, föl.

0: Hát köszönöm szépen, ugye ő egy igazi, fantasztikus szürke kisegér egyébként volt, ugye egészen addig ugye meg nem énekelte ugye a Balla Balla című slágerét, köszönöm szépen, ugye ő volt Francesco Napoli, és a felvétel itt a Volare Cantare a Bitangó Rádióban.
1: You ready? You're kidding, right?
0: Egy rádió, határok nélkül.
2: Egy örö, egy boldottá. Egy öröti boldottá.
0: Ugye közben a háttérben, mert ugye hangolnak a zenészek, és énekedik 20 órától Wolfi. És a Jam.

Na, kérdezem, hogy ez a péntek este meg a part egészen húszra, aztán érkezik majd a Wolf és a Jam a Bitangeredő műsorában. És persze kifejezettem az előbb ugye a névsorban ugye Vales kapitányt is, aki most betegség át, hogy van távol a rádiótól. Reméljük hamarosan visszatér a rádióba. bitangyoradio.com Benned át ugye a péntek estén meg a parti. Amiről bizony nem jelenik lemaradni, mert aki bizony lemarad, az bizony kimarad egy jó műsorból. Hát gyere! Touching the night! Ezúttal a Marcus Lee.

0: No, kérem szépen, szóval szeretném eloszlatni a tévhitet igazából, ami a chatfalon folyik képességgel társalgás, hogy a Wolfi egy veszélyes ember. Szóval, mint tudjuk, ugye igazából a Wolf, bár maga a farkas, ugye, az nem veszélyes, hiszen van nála sokkal veszélyesebb is, mint a Wolf.
1: Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott, bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkas azt hitte, kicsi...
0: Nesze farkas.
1: Csípte meg. Hát renézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlán, bocsánatot kertéssel somfortán. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fenek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezlete, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Szóval, kedvesek, ott együtt a farkasról. Nem bánt, az csak megkóstol. Mert mint tudjuk és kiderült, hogy a nyúl a legerősebb állat. Amíg a agyon nem csapták.

Egy Gyuri ember, aki bizony-bizony elég sűrű megfordult a Modern Talking Studio-ban annak idején, hiszen ő több felvételésre szerepelt. Ő Márkös Lé, a felvétel ezúttal jól ismert, hogy Joy Muzsika, a Touch by Touch, érintésről érintésre a Műtöngi Rádióban, tehát a Márkös Lé. Ugye a héten búcsúztunk egy fantasztikus énekesnőtől. Emlékezzünk meg az ő nótájával, ezúttal persze más tolmácsolásában. Akitől búcsúztunk persze nem volt más,

mint Bonnie Tyler. Érkezik, hogy egyik fantasztikus dal a Hamitongi Rádióban. Nicky French. Fantasztikus Bonnie Tyler dallal.

Mindjárt közben megjelent a chat, valam arra következik a műsorra házigazdája. Kérem szépen, Wolfi. És önérkedik 20 órától Wolfi és a Jam Műtöngi Rádióban.

Egyszerre volt, hol nem volt, az operenszer tengeren is túl, kerem szépen, ott az üvegfarka kismalac is csak túr, sőt, még azon is túl, volt egy ebbi tangyó rádió. Gyere, és tudd meg a mese végét.

Total Eclipse of Heart, a Bitongi Rádióban, tehát egy fantasztikus Bonnie Tyler dallal búcsúzunk a hölgytől, hiszen ugye tervezett volt a temetése neki. Egy fantasztikus hang, meg egy slágert adott nekünk, kérem szépen a 80-as években.

Ugye megújult weboldal, kérem szépen, pár perc a cím változatlan, www.mitangyoradio.com. Gyere és nézz körül, te is, és megézz a hírek közül. És persze mindenkit vár a podcast menüpontunk, amelyben bizony rengeteg régebbi felvétel hallgatható, visszakérem szépen.

Köszönöm szépen, hogy holnap, vagyis szombaton ismét nyit a bazár, köszönöm szépen délbe, vagyis 12 órakor érkezik majd adatok, hogy MC Csaba és a Music Mix Box című műsora. Őt követi majd 14 órától, köszönöm szépen Mókuska és a Minden, ami zene. És egy őt követi majd 16 órától Gébelen. Vittangyorádió.com. Az alap déltől MC Csaba, 14 órától Mókuska, 16 órától pedig Gébelen. Vittangyorádió műsorában Tornero, egy örök klasszikus, kérem szépen, Santa California.

Mindeközben lassan, de biztosan ráfordulunk a finishre, hiszen hogy érkezik majd 20 órától Wolfi, és az nagymama által elcsent. Jammel kérem szépen.

Addig az örök zöld Evergreen. Egy dal, mely persze mindenféle formában megállja a helyét, kérem szépen még napjainkban is. Ai Santa California énekelte a dalt 79-ben, Tornero címmel.

Hát igen, remélem, hogy lassan, de biztosan, hogy kimegyünk ugye ebből a nagy hőségből, és ugye elkezd enyülni az időjárás. Hát persze még nem mondanak azért.

Let it go, let it go, let it snow. Ez a Bütangyó Rádió. Hogy én már várom a havat. Let it go, let it go. Bütangyó Rádió. Frozen. Let it go.

www.tangyoradio.com. Benne a péntek este meg a part egészen 20 óráig. Azt, hogy érkezik majd a Wolfi és a Jam a Bitangyo Rádióban. Let it go. Five Frozen. Egy dal, amelyhez nem kell kommentár.

Ugye ez egy Beast in Black-féle felvétel. A Blind and Frozen, amely bizony-bizony nekem megvan ugye lemezen. Kedvesem Zorka jó voltából. Amely talán idén dedikálva is lesz. Hiszen Gázsi barátommal megyünk majd a koncertre, talán jól emlékszem novemberben. Én kérem szépen rock koncertre. Nem ideges úristenit. Beast in Black!

Hát persze, hogyha Sergio Remix. Ami azt kérem szépen, a csávó hozzányúl.

Hű, az idő nagyon ketyek, kérdezik, hiszen még 10 percen van vissza. Az érkezik Wolf és a Jam. Beast in Black. Blind and Frozen. Ugye péntek van, kérem szépen, remélem senki nem felejtett el, ugye, tehát 2026. Augusztus 21-e péntek van. 19 óra 51 perc. Ez a Bitang Jó Rádió. És kérem szépen, mielőtt bárki is, mondom, még mielőtt bárki is. I wanna feel the heat, I wanna own the night, I wanna feel the... Kételkedni mert volna abban, hogy ma ez a nóta felcsendről a Bitang Jó Rádióban. Szeretném elosztatni a kételyeket. Offenbach! Oh, no.

Egyébként van a háttérben egy készülő műsorom, méghozzá videóban, amit egyelőre még csak hogy a Zorka tud, meg én. Tehát készülő filmben van egy műsor, 2 órában videóban egyébként. Offenbach, Overdrive.

Hölgyeim és uraim! Ez volt mára a péntek este meg a parti. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitöltött a figyelmet, mert 2 órában érkezik 20 órától Wolfi és a Jam. Nem akad maskora sehol sem. This is a journey into the past. Szóval, hogy és maradunk még mindig Angliában. Future. Back in the UK. Close your eyes and join the trip. It's a 61 éves H.P. Baxter és csapata a Scooter. Somewhere in England. Somewhere in England, vagyis valahol Angliában járunk. Scooter, back in the UK.

Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen, még egyszer mindenki megtisztelő és egyben egy kitüntető figyelmet meg 2 órában. Ez volt mára. És a hétre a Fafejő Fafejő Pinokkió műsor, ez volt ugye mára a péntek este meg a parti. Én búcsúzom, de érkezik hozzátok 20 órától Wolf és a Jam. További szép estét, jó rádiózást!

0: Én halkan becsukom az ajtót magam mögött. És érkezik Wolf. És a Jam. Hörgés nélkül. Érkezik Tóth Wolf Attila. És a Jam.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: További szép estét, sziasztok!

0: Ez az. Megtaláltad. Ez az önfrekvencia.
1: Ez a Bitag Jó Rádió.
2: Gyömmelgetünk, maskula meg agyon dolgozza magát? Hát hogy van ez?
3: Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő.

zenével, friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva.

Műtöngyó Pumpálósan jó estét kívánok mindenkinek, remélem élveztétek ezt a 2 órát Xillel, illetve utána Pinókióval a másik 2 órát, és remélem, hogy ezt a 2-t így fogjátok élni, mi most várátok, mert most aztán pumpálni fogjuk a rekord rendesen. Köszönöm szépen Pinókiónak, illetve előtte Xillnek a saját műsorokat, és akkor most jöhet a jam. Most mondom, hogy ha esetleg kicsit ráudunk, gondolom az sem nagy baj, de elvileg 10-ig lesz az adás, jó? És hát azt gondoltam, hogy ma hozok olyan dalokat, amik nem a megszokottak. Mondjuk ez se volt az, de ezt a Sityu Recordsnak köszönhetjük. Viszont lesznek olyan dalok, amik ismerősek, de nem ebben a formában, mondjuk úgy. És lesz olyan dal is, amit mondjuk úgy, hogy Mókuska inspirált, mert ugye hallgattam tegnap az adását, miután így letettem az adást, és volt egy olyan dal, ami kicsit megmozgatta az agytekervényeimet, úgyhogy az lesz az első, és ezt Mókuskának ajánlom, akár haja, akár nem, mert felvételőben úgy is meg fogja tudni hallgatni, mint ahogy mindenki más, és hiszen a mixolózó majd ki lesz téve, illetve a honlapunkon a bitangyoradio.com oldalon is ott lesz, előbb vagy utóbb. Na, hát akkor, ami látok vár, tessék, mindenki fölkészüljön a legrosszabbra, remélem, hogy mindenki jól érzi magát, mert megteremtették már előttem a hangulatot, és akkor nincs már dolgom, mint hogy köszöntsem azokat, akik a cseten kívül vannak, őket nem tudom felsorolni, bár nagyon gyanús, hogy a drága pici nejem biztos, hogy hallgatja, mint ahogy Kuhár András kedves barátunk is, de akik a cseten vannak, azokat név szerint tudom köszönteni legalább. Itt van még Pinókió, a főnök úr, ugye? Itt van Roni kollega, salut, cefáce, bine. Aztán, hát itt van még a 2 mesterséges intelligenciánk, ugye, Bobby és Artuditu. Itt van Csámpás Rozi, Kata, Szűke kisegér és Zorka egyelőre, de nyugodtan tessék jönni, azért van az aranykapu, csak bújjatok rá. Szűke kisegér és Zorka egyelőre, de nyugodtan tessék jönni, azért van az aranykapu, csak bújjatok rajta, meg a cset is azért

0: Hey amigo, suscribirse al canal, viva la cucarachas! Vagyis iratkozzatok fel!
1: Na és azt is megmondom, hogy hova kell feliratkozni, a kívánság listára. Ugyanis, mint ahogy tegnap elmondottam vala, az a helyzet, hogy ezentúl minden vasárnap, amikor van Vidámpark, a Vidámparkban lesz egy kisike kis kívánságblokk. Ezeket a kívánságokat e-mailben lehet majd elküldeni, és a lehetőleg előre, tehát nem adás közben, hanem előre, és mindenki fejenként csak egyet. Egy héten egy személy egyet kérhet. Jó, ebbe egyezünk meg, ezt már tegnap megbeszéltük, de akkor valaki nem hallotta, akkor most mondom még egyszer, hogy ez így fog működni, jó? Egészen addig, amíg betartjuk a játékszabályokat. Na, és a lényeg az, hogy most vasárnap Nosztalgia Vidámpark lesz, úgyhogy nosztalgikus hangulatú dalokat tessék kérni, jó? Kata már kért egyet, tehát az övét már fölírtam, de a többieknek is nyitva van a lehetőség. Mindjárt mutatom azt is, hogy hova kell írni.
2: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dal.

0: kukac@gmail.com.
1: Na, ami az előbb elhangzott, annyival kiegészítendő, hogy nincs műfaji megkötés. Tehát az a Vidám Park esetében az elhangzott stílusokon kívül is lehet kérni dalokat, jó? Úgyhogy erre az e-mail címre, amit az előbb hallottatok, nyugodtan tessék elküldeni az igényeket, és akkor már mondom, megpróbálom teljesíteni. Na most viszont akkor jöjjön valami teljesen más, megint elhagyom az agyam, de hát ez már csak ilyen, és jöjjön egy Tom Lucas féle verzióban egy nagyon közismert sláger, a Cyber gyerek.

Na akkor, drága maskula kedvéért, kitettem képben is, hogy bármennyire szakadozik nálatok a net, azért remélem egy képet még meg tudsz nézni a cseten, és akkor ott van az e-mail cím. Arra az e-mail címre tessék szíves lenni nekem írni kérést, és mint mondottam volt, egy héten egy ember, egy dal. Stim? Akkor mehetünk tovább? Jó. Mert ugye péntek van és pörögni kell, és ugye a péntek az, hát nem az én napom, de most egyelőre az én napom is, mert ami nincs kapitány, addig én megpróbálom pótolni valamilyen szinten, és elgyemmelgetek, de hát a péntek az Pinocchio napja leginkább, meg Szillé természetesen, de ettől függetlenül most jöjjön az Animal Cannibals és Somló Tamás közös híres dal, a péntek az én napom, ezúttal egy VJ Pixel féle változatban, majd, hát az is tény, hogy vége van már a hétnek. És mindig örülünk annak a legközelebb a péntek, úgyhogy jöhet a Carpe Diem és Papos DJ közös felvétele. Hát Papos DJ csak kicsit megkeverte a dolgokat. Úgyhogy hajrá, péntek!

bizony jövő héten pénteken jam helyett italokafé lesz, és immár 23. alkalommal. Viszont, hát azt nem mondom, hogy állandó, de gyakori résztvevője volt eddig az italokaféknak egy úriember, aki, hát mondjuk úgy, hogy érdekes dolgokat prezentált, de nagyon nagy szakértője volt, és nagyon nagy lelkes rajongója a Modern Talking-nak. Azért kell róla a múlt időben beszélnem, mert a múlt hónapban sajnos elveszítettük, úgyhogy most már csak meg tudok emlékezni róla, nem tudom azt mondani, hogy akkor újra bemutattam egy dalát, hiszen már több dal nem születik tőle, de ami megmaradt, azzal tudunk rá emlékezni, úgyhogy hamar, Jani, ha most hallasz odafönt, remélem, hogy tetszeni fog ez a Double Decker, amit neked szántam emlékül, jöjjön először a klasszikusod, a retro induló, és utána a nyáron nyalni, mert hát mit csináljunk nyáron, ha nem nyalunk? Mármint fagyit.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Szillel.
1: Igen, majd hétfőn jön Xil és a Rockvillám, de hát addig is ugye ilyen tájt azt szoktuk mondani régebben, amikor a kapitány az adásban, hogy kapra, kapitány, ez jó idő a rockra. Úgyhogy akkor pitangyó rádió taszka. És akkor jöjjön a rock, ha úgy akarod, de nem akármilyen rock jön, hanem metal. Méghozzá, na most kapaszkodjál meg, mert nem a normál metál jön, amire számítotok, hanem a Napoleon Boulevard féle metál. Ugyanis van két Napoleon Boulevard dal, amit metálosítottak. Igaz, hogy álljóan, de metálosították, úgyhogy jöjjön először a Júlia nem akar a földön járni, majd a legyetek jók, ha tudtok.

0: Maskura, tosszítsad a talicskát!
1: Maskura drága, toszíthatod minden a talicskát az ágyba bele, vagy magadat a talicskával, nekem teljesen mindegy, de egy picikét maradjál még, légy szíves, jó? Mert van valami, amit kihagyhatatlan, tehát ezt kifejezetten csak neked, csak itt, csak most, jó?
0: Maskura, aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsért.

Na, maskura, most már mehetsz aludni fekve, jó? Na, tényleg mindenkinek, aki esetleg nyugogó lett ér, annak jó pihenést, jó éjszakát kívánok, de aki kitart, azt várom továbbra is, még jobbnál jobb zenékkel, hiszen még csak 50 van, mármint 8 óra 50, tehát még csak 9 óra 10 perc múlva, és még egy bő órán keresztül tart a jam, úgyhogy aki bírja, maradjon nyugodtan, sőt, még jöhettek is maskurát váltani. Váltó műszak, érted? Na, rock meg volt, most akkor menjünk el technózni. Illetve menjünk el egészen konkrétan a hegyekbe. Menjünk el Tirolba. Baskura elment aludni, mi meg elmegyünk Tirolba, mit szóltok hozzá, úgyhogy jöjjön DJ Selecta és DJ Ötzi, a két DJ, és jön Tirol.

Na hát egy kérésem van, aki a cseten van, Katán kívül, a legyen kedves már kicsit aktivizálni magát, ha tudja, mert ne kelljen már szegény Katának itt egyedül tartani a frontot, hát mennyivel egyszerűbb, hogyha többen vagyunk és pörög a cset. Na, hát azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, meg csak írjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan írni, és hát adjuk meg az alaphangot hozzá, ugye? Mit szoktak az országok csinálni a Tirolban például, vagy egyáltalán az Alpokban? Tudom havasigyopát szedni, meg bélgatyába táncolni, meg azt az óriási tülköt tülkölni, de azok ki mit szoktak? Hát jódlizni. Na, hát akkor most jódlizunk, csak nem szandiféle jódlival, hanem techno jódlival. Várjál, mindjárt indítom.

Na, hát akkor köszöntök mindenkit a Jam második órájában, hiszen este 9 óra 1 perc van, és akkor az következő órát, tehát a másodikat indítsuk olyan dalokkal, amiket már előre jeleztem úgymond, a műsor elején, tehát, hogy ismerős dalok, de kicsit másképp. Esetünkben jöjjön először a Fiesta és a Bonita egy Darwin remixben, majd, hogy meglegyen a Double Decker, ismét egy Darwin remix következik, csak ezúttal Chris Rudy és a Homokba rajzolt szerelem.

Na hát Kata azt szeretné, hogy maradja a Kestnet 11-ig, ami fizikai képtelenség, sajnos, vagy nem sajnos, vagy hát kinek, hogy... Na, a lényeg az, hogy nem tudok Kestnet 11-ig maradni, de egy kicsit, icipicit még azért ráhúzunk majd 10 óra után, jó? Tehát ennyit meg tudok ígérni, illetve azt meg tudom ígérni, hogy vasárnap este 4, azaz 4-es órában lesz Nosztalgia Vidám Park. Tehát ennyit tudok az ügy érdekébe tenni, sajnos 0-24-ben nem vagyok képes rádiózni, pedig vannak, akik azt szeretnék, ugye Kata? De hát ezért van ugye a podcast, tehát tessék oda menni szépen a bitangioradio.com oldalra, vagy ahogy Pinocchio szokta mondani, hogy én szoktam mondani, hogy bitangioradio.com. Na, ezen az oldalon van egy podcast menüpont, ott szépen tessék válogatni a különböző már feltöltött, meg még feltöltésre kerülő műsorok között, és akkor az az időt kitölti addig, amíg nincs senki adásban, például. Bár akkor is nagyon jó zenéket játszik az Autó DJ, úgyhogy szerintem nem érdemes nagyon kattingatni, de egy alternatívának jól lehet a podcast menüpont is. Na, akkor a szolgálati közlemény is megvolt, és akkor jöjjön két utazó. Mármint a Krisztáltól, természetesen ez is egy Darwin remixben.

Na hát ne lehessen azt mondani, hogy nagyon túltolom a magyar dalokat, mert én hoztam külföldit is, igaz, hogy most csak egyet hételnyében, amit így rányultam és megtaláltam, úgyhogy jöjjön kicsit stílusos, mert technotronik, és ugye a Pump Up the Jam az adja magát, hogy a technotronik dala az ide valós, de most nem az jön, hanem egy másik híres technotronik dal, a Get Up, méghozzá egy Huffenproof remix formájában.

De hát Csámpás hogy volt olyan drága, és felkeltette a figyelmet, meg a csetet, mert most akkor ketten nyomják Katával, és remélem, hogy tovább is bírjátok. Ha kitartatok este 10-ig, akkor majd jön még egy kis ajándék. Viszont addig térjük vissza egy picit a magyarokhoz, illetve nem is picit. De most első körben jöjjön egy eredeti felvétel, kivételesen egy eredeti, méghozzá a Groove House-tól az Úgy szeress.

Na és akkor a Groovehouse után jöjjön egy következő Double Decker. A Double Deckernek a szereplője, részvevője, vendége Nákszi Attila. Mégpedig úgy, hogy először jön a Nákszi és Bunder formáció Mirtével kiegészülve, és tőlük jön a Gyere velem, ti is gyertek velem, akkor most kiránduljunk mondjuk úgy a zenék szárnyán, vagy repüljünk, kinek hogy tetszik, és ez megint egy Darwin remix lesz, illetve utána jön a Soho Partynek egy lassú száma, kicsit felgyorsítva, hiszen ez lesz a Szolnoki Péter segítségével eladott Isten nyugosztalás segélykémet is. Szóval a Szolnoki Péter segítségével előadott híres lágerük a Hiányról, szintén egy Darwin remix formájában.

Repes a szívem, megjelent mókuska a falon. Mármint a chat falon, nem fölkelték a falra, nem úgy értettem.

Na, hát aki ismeri Kozsónak, a Rámokfutó Kozsójának a munkásságát, az tudja, hogy zenei producer is volt, és a 90-es években, hát mondjuk úgy, hogy taroltak azok a bandák, akik nagy külföldi előadókat próbáltak magyarítani, vagy magyarosítani, tehát konkrétan ugye lekoppintották őket, és eladták őket teljesen vadonatúj produkcióként. Na, egy ilyenre tökéletes példa a Bubblegum nevű formáció, ami a magyarított Venga Boys akart lenni, hát mondjuk úgy, hogy azt nem mondom, hogy több, inkább kevesebb sikerre, de ettől függetlenül fönnmaradt tőlük produkció, úgyhogy jöjjön a Nem adlak kölcsön egy Darwin remixben.

Nehogy ne kelljen a Manga Boys-t is kölcsön kérnem, ezért elhoztam a Manga Boys-t. De ha már emlegettem, akkor miért ne? És jöjjön a boom. Nem a boom, csak simán a boom. Egy virál TikTok remixben.

Na hát akkor Venga Boys után térjünk vissza a magyarokhoz, és most mutatok egy olyan dalt, amire szerintem senki nem emlékszik. Vagy ha igen, akkor nagyon jól memóriátok, mert ez önmagában véve egy 26 éves dal, de a csavar rajta az, hogy a párost, hát mondjuk úgy, hogy elásták, mármint úgy értem, hogy zeneileg elásták, tehát fölkarolhatták volna jobban őket, vagy futtathatták volna jobban őket, de valamiért ugye eltűntek a süllyesztőbe. Lehet, hogy pont azért, mert hogyan mondjam, más identitásúak, mint ahogy születtek. Na, és akkor még szépen fogalmaztam. Szóval jöjjön a Transix és a

Na hát Mókuskának mennie kell, úgyhogy jó pihenést, jó éjszakát majd, amikor oda jutsz. És az a helyzet, hogy elfelejtettem az előbb mondani, de most akkor pótlom, hogy ez a Transix nevű formáció, ez valójában a Kristálos Kassa Tibinek a mutatványa, hát hogy mondjam, tehát ő karolta fel őket, és ő próbálta menedzselni őket, hát mint látjuk, kevesebb sikerrel. Aztán lehet az is a probléma, hogy mivel a Fiesztával egy időben futottak, vagy a Fiesztát jobban fölkapták, mint tapasztaltuk, mint ezt a két srácot. Hát ez van. Akkoriban valahogy ez nem annyira volt téma. Na mindegy, hát azért ez van, ezt nem kell szeretni, én azért bemutattam, hogy emlékezzünk rá. Most viszont akkor jöjjön Geszti Péter duplán, hiszen tegnap megígértem Kuhár András barátunknak, hogy a javaslatára a másik olyan Geszti tanácsot is bemutatom, amit mindenki kell, hogy szeressen, mert szerintem mindenki szeretné, hogy legyen rohadt gazdag, úgyhogy akkor először is kezed fel annak, aki úgy gondolja, hogy szeretne rohadt gazdag lenni. Gondolom mindenki. Akkor mindenkinek kezed fel, és utána mindenki legyen rohadt gazdag.

Na hát lassan-lassan közeleg a vég, de azért mondtam, hogy még majd egy kicsit ráhúzunk. Addig is, amíg rá tudunk húzni, addig, hát ugráljunk Liánokon, mert tegnap ugye volt Tarzan Boy a Remix segítségével, akkor most jöjjön a férfi Tarzan, az UFO segítségével a 90-es évekből.

Na hát akkor változatosság kedvéért most megint egy külföldi előadó jön, megint egy remix formájában jön a Captain Hollywood Project, mert az ma még nem volt, ugye? És hát többet és többet akarnátok, de hát nem tudok ennél többet adni, úgyhogy jöjjön a More and More egy bootleg remixben.

Na, ha már ez így bejött nektek, akkor jöjjön még valami, szintén egy nem feldolgozás, csak egy revive, és hát ez is a 90-es évekből jön, a Labustól a Tonight is the Night. És utána jön az ajándék.

Na hát, 10 óra múlt, ezért aki kitartott, megérdemli az ajándékot. De utána lefekvés van. Na jó, nem. Szóval, az ajándék az az, hogy meghallgathatok egy dalt. Méghozzá nem is akármilyen dalt, mert hogy ez a dal eredetileg egy finn népdal volt, de szerintem ezt a finneken kívül sokan nem tudják. Ezt a finnek ugye úgy ismerik, hogy Ilman polka. Vagy finnül mit jelent, azt nem tudom, de ez a neve, hogy Ilman polka. Ennek készült egy pörgős feldolgozása, a Dolly Song, igen, így már biztos beugrik, ez a, hát egyesek szerint egy dundi szamár, mások szerint víziló, mindenki döntse el a klip alapján, hogy milyen állatra gondol. A lényeg az, hogy ez volt a Dolly Song, amit sokan ismernek. Na de most jön a csavar, mert ennek elkészült a magyar nyelvi változata, Hajnali Fény címmel, úgyhogy jöjjön Loretin és Erik Ray köröse, a Hajnali Fény.

Na hát mielőtt elbúcsúzom, azért kaptok még egy ajándékot, mert jó fej vagyok. És az a helyzet, hogy hát nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ki nem. Ugye aki a 80-as években még nem nagyon élt, az nem tudja, hogy a 80-as években volt egy jugoszláv sorozat a Magyar Televízióban, aminek a főszereplője volt egy kockáskalapos fiatalember, aki állandóan kávét kért, mert annyira leesett a vérnyomása. Na így megvan, hogy kiről van szó? Hát természetesen Bojanov Sudilovicsról, azaz ő jön a Sódadal 2026-os változata.

No kérem, hát nem maradt más hátra, mint előre, azaz megköszönöm mindenkinek a megtisztelő és készültető figyelmét ebben a bő két órában. Remélem élveztétek a mai lekvárt. Mindenkinek jót kentem a fülébe? Bízom benne. És ha tetszett, akkor várlak vissza titeket, hiszen vasárnap este 6 órától 4 óráig keresztül, azaz körülbelül mostanáig, este 6 órától 4 óráig keresztül

Érdekel, hogy holnap is jövünk, hiszen jön Mókuska is, jön Gébelen is, meg még ki tudja, hogy kiugrik be. Na, a lényeg az, hogy hallgassatok Bitang Jó Rádiót, mert ez a legfontosabb, jó? Na, ja, és hogy ne felejtsétek el, hogy bitangjóradio.com. Ez a weboldalunk címe, ezt kell követni. Na, hát búcsúzóul, mit mondhatnék? Hát zene nélkül mit érek én, ugye? Úgyhogy jöjjön Máté Péter híres dala, picit másképpen, jó? Na, mindenkinek jó pihenést is, jó éjszakát!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. X-I-L.
1: X-I-L.
0: Vagyis Xil.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Alexidis?
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Jutalmi
4: Rádió. Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
5: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
6: Így jó lesz.
7: Ha felkészültél,
8: hát hallgatni. Még több, még több zene.
9: Emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz, emlékezz

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.